Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fest-re lehetett páros belépőket nyerni, és halkan jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji, aki nem vállal fellépéseket azokra az estékre, amikor az olasz válogatott játszik, hatalmas foci rajongó, és hát meg

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi buliban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Opel Eyed, Joel Corey, a Galantis Taylor Longer, vagy éppen DJ Metzger Vicky is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-el és Accent-tel készülök, a nagy kedvencünk a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint céklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek erre az órára is bekészítve. Felesleges duma nem lesz, szóval így, hogy megvannak az alapok, szerintem vágjunk is bele. Martin Garrix Butterflies, ezzel indítok már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepett meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle, a Galantis-szal a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, és ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zenei órát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Kevin Harris, Sam Smith Promises itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle a Where is my husband, amit indítok. Na, hogy itt a Rádió Egyen.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású. A Rádió 1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen az éjszakán is. Most Lojtól a Get Lucky, amit indítok.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és mondja valaki, hogy nem fesztivál hangulat pörög itt a Rádió 1-en. A legjobb hazai kedvencek, most például a Walmarttól a Színvak, és a legjobb nemzetközi kedvencek, most épp Szent Feltől és Rosalintól a Heart Like Mine, picivel 3-4 után, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Indul a Navy nyári szezonális ellenőrzése. Kapust igazolt a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
3: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat vagy más kapcsolódó szabályokat.
2: Közben ma tovább csökkentek az üzemanyagárak Debrecenben is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a feloszlatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét. Mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, mely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Andrejev a Levski Szófiánál nevelkedett, és 19 éves korában igazolt Hollandiába. Ezen kívül pedig Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Ma forró, napos időre van kilátás térségünkben. Kora délután magas lesz az UV-sugárzás, és csapadék nem várható. Reggel 26, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés, és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka, a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is két ótól, állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami tényleg a nyári szünet. Ez az. Mellé pedig, ahogy mondtam, a legnagyobb kedvenc.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben ráállt arra, hogy akusztikus verziót is nemcsak, hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban, mostanában még a szósorban, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Eva Max-el közösen Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is teliben, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shout-Szab folytatom, és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió X!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New Religion a rádió egy...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Indul a Navy nyári szezonális ellenőrzése. Kapust igazolt a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
1: Közben ma tovább csökkentek az üzemanyagárak Debrecenben is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a feloszlatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét. Mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, mely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Andrejev a Levski Szófiánál nevelkedett, és 19 éves korában igazolt Hollandiába. Ezen kívül pedig Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Ma forró, napos időre van kilátás térségünkben. Kora délután magas lesz az UV-sugárzás, és csapadék nem várható. Reggel 26, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát hivatalosan is elindult a nyár, mármint hogy abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet, hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV, ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek, de Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Kon Kálma, amit már

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tennie azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni, hát őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerült, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Light a rádió egy

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárat. A szolidaritási hozzájárulásról is tárgyal a közgyűlés. Ma van a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a

0: ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van, ezt 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a civis városért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt jövő csütörtökön tárgyalja a testület. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdubjari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőrszolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését.
1: Jelen állás szerint nagyon sok érdeklődőnk van az állomány köréből, olyan kollégáink, akiket korábban együtt dolgoztunk, és élethelyzetek miatt valamilyen oknál fogva a megélhetés miatt máshol kellett keresni a kenyerüket, viszont most ezen a fórumon is mondom, hogy várunk minden olyan kollégát, akikkel korábban szívesen dolgoztunk.
0: A teljes adást megnézhetik a Médiacentrum Debrecen YouTube oldalán és a Dehíren. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakában nyúló rendezvénysorozat középpontjában. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a Dehíren olvashatnak. Ma forró, napos időre van kilátás térségünkben. Kora délután magas lesz az UV-sugárzás, és csapadék nem várható. Reggel 26, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz. Minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5-vel és Cardi B-vel szenzációs a dal, a Girls Like You, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül, elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni, nem fog koncertezni, a családjára akar koncentrálni, és különösen a gyereknevelésre is. Egyébként igaza van. Ez viszont egy hatalmas kedvenc tőle, amivel a következő zenei órát indítom. Ed Sheeran Camera Siri remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet!
4: Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésben sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrsvezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készüljünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrsvezérterek között ezen a hétvégén nem jár. Ray Dalton viszont pár pillanat múlva csak itt a Rádió Egyen a Blood Runnin-nel. Hatalmas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
1: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
3: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. A szolidaritási hozzájárulásról is tárgyal a közgyűlés. Ma van a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt a 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a Civis Városért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt jövő csütörtökön tárgyalja a testület. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdubjari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőr szolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését.
3: Jelen állás szerint nagyon sok érdeklődőnk van az állomány köréből, olyan kollégáink, akiket korábban együtt dolgoztunk, és élethelyzetek miatt valamilyen oknál fogva a megélhetés miatt máshol kellett keresni a kenyerüket, viszont most ezen a fórumon is mondom, hogy várunk minden olyan kollégát, akikkel korábban szívesen dolgoztunk.
2: A teljes adást megnézhetik a Médiacentrum Debrecen YouTube oldalán és a Dehíren. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. Délelőtt is sok napsütés várható térségünkben. Csapadék nem valószínű és a légmozgás is mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek változatosan most David Guettától és Sziától.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten pénteken pedig hajóznak. Hát az minden évben óriási élmény. És aki ott szerette lenni, hát annak igazából annyi dolga van, hogy jó korán kell kelni, és oda kell menni majd a Szántódrév.com kikötőbe. Reggel 6 és 7 között lesz a felszállás, 7 órától pedig startol a hajó. Minden info, minden részlet a Rádió1.hu-n. 8-tól tehát Balázsék, aztán Rádió 1 Top 50, most pedig az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal a Chasing Paradise-t indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
6: A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
9: Július 2-3-4.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Városi erdő kialakításáról dönthet a közgyűlés. Ma ismét felbőgnek a salakmotorok. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Városi erdő kialakítását javasolja Pák Károly. Az összefogása a Civisvárosért önkormányzati képviselője, a klímaváltozás negatív helyi hatásai, a városi hősziget jelenség, valamint a levegőminőség és az életminőség javításának szükségessége miatt javasolja a debreceni városi erdő program elindítását. Szerinte többek között az új kertben, a vénkertben, a nagy erdő peremén és az ipari parkok környékén is lehetne kisebb erdő. Erről jövő csütörtökön dönt a közgyűlés.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál Stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajt hozzáll. Barát Norbertet, a Speedwolf sportszervező ügyvezetőjét hallják.
2: Bravúrszámba mentőbe belekedtem magát az U19-es EB döntőbe 16 évesen, és nem is titok, hogy azért hoztuk most ide Debrecenbe, vagy igényeltük ezt az U19-es EB elődöntőt, hogy most innen hazai pályáról sikerüljön ezt a bravúrt megismételnie.
1: Az EB elődöntő ma délután 4-kor kezdődik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt is sok napsütés várható térségünkben. Csapadék nem valószínű és a légmozgás is mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Nem tudom, hogy olvastátok-e a hírt, hogy egy fiatal ember bérelt egy elektromos rollert, ráállt, elindult, nagy gáz, és gyakorlatilag 300 méterrel az elindulás után pont azon posztoló rendőr előtt taknyolt egy rohadt nagyot.
7: Nagyon fikázott, igen. Nagyot
6: igen, a szembe el is tört is a kezem, vagy valami igen. Ilyesmi, hogy a válla el is tört. A lényeg a sztoriban, hogy ugye hát bíróság elé került az ügy, hogy elektromos rollerezett, nem veszélyeztetett senkit, senki ott nem volt a közelben, lehet, hogy a rendőrök megijedtek, hogy elesett. 1,8 millió forintos büntetést kapott.
7: Mert
6: részegen vezetett.
7: Na de várjál, ha részegen vezetsz, akkor kapsz egy 50 000-es vagy 100 000-es szabálysértést, vagy csekket, vagy megbüntetnek, hogy elveszik a jogsidat. Mi az, hogy 1,8 millió forint?
6: Igen, másfél évre ugrott a jogsia, tehát ez is benne van. 1,8 millió forintos a büntetés, és most ugye az van, hogy még másodfokra viszik, mert 2 millió kettőt akarnak.
7: Ne csinálj, teljesen irreális.
8: Az lehet, hogy mert hogy olyan borzasztóan magas volt a véralkohol szintje, tehát sakár részeg volt, az lehet, hogy azért lett ennyire magas ez a díj.
7: Na de nincs, nincs egy 2 millió forintos büntetés, hát akkor elveszik a jogosítványodat, elindul ellened egy eljárás, eltiltanak a vezetéstől. Értem, hogy a vérében most volt 2,2 ezrelék, de hogy az haladó. Itt az van. Tényleg haladó.
6: A Pesti Központi Bíróság, egyébként a csávó nagyon korrekt volt, lemondott a izéről a tárgyaláshoz való jogról, hogy ez gyorsabban haladjon, együttműködött, tettét megbánta, minden megvolt. A központi kerületi bíróság mérlegelte a büntetlen előéletet, a beismerést és a kizárólagos saját sérülést, mint enyhítő körülményt, majd összesen 1,8 millió forintos pénzbüntetésre ítélték a fiatal.
7: Az a baj ezzel szerintem, hogy itt most olyan nagy a káosz így az e-rollerek, meg a rollerezés, meg minden szinten, hogy nincs ez rendesen szabályozva. Tehát, hogy igazából a Kressznek kellene ezt jól szabályoznia, hogy ez most megfelel annak, hogyha én autót vezetek? Ez annak felel meg, hogy én bringát vezetek? Nem. Ugye, mivel a Kressz nem mond semmit az e-rollerekről, így igazából gondolom, hogy az ügyészség is az ittas vezetés kapcsán azt tudja nézni, hogy ez nagyjából olyan, mintha te autót vezetnél, de nem.
6: De?
7: Tehát, hogy ugyanakkor én értem, hogy de. Na, de hogy ezt kellene szétszedni. Vagy akkor mondjuk azt, hogy ugyanaz, mint autót vezetnél, legyenek rá ugyanolyan szabályok, de hogy rohadt nagy a káosz a rollerek kapcsán, a bérelhető rollerek kapcsán, és ugye most az ügyészség meg a hatóság az úgy tekinti, mintha a tettes személyautót vezetne. De te nem személyautót vezetsz azért, te rollerezel, az nem ugyanaz.
6: Jelen pillanatban ugyanaz a hatája alá esik a dolog, nem kerékpárnak minősül, ugye, de tök érdekes, hogy például az e-bike, az elektromos rásegítéses bicikli, az kerékpárnak minősül. Mert ott neked effektíve ugye hajtanod kell ahhoz, hogy rásegítsen, ez a logikája a dolognak, tehát az bicikli. A roller pedig, mivel önálló közlekedésre képes emberi erőhatás nélkül, mert csak a gázt kell nyomnod, a gázkart, ezért az autóhoz hasonlónak minősül. A 2,2 ezrelékes véralkohol az négyszerese a bűncselekmény szintnek, és azt mondta a bíróság, hogy igaz, hogy csak a csávó sérült meg, de hogy ez innentől kezdve akkor is sérüléssel járó balesetnek minősül.
7: Még ha te saját magadnak is okoztad, és lemondtál a tárgyalásról, és elismerted, hogy hibás vagy. Egyébként szerintem hosszú távon ezeknek a rollereknek az lesz a sorsa, ami már skandináv országokban zajlik, hogy le fogják őket váltani majd az elektromos biciklik. Tehát, hogyha elmész például Skandinávhoz, mondjuk Kopenhágába, akkor ott azt látod, hogy a rollerek száma minimális, sőt egyáltalán nem, és kiszorították őket a sokkal kulturáltabban vezethető elektromos bringák. Mondjuk nyilván egy bringás nemzetről van szó, és minden sarkon bringabérlés, és többen közlekednek bringával, mint autóval. De hogy például Brüsszelből is kitiltották, jó, most nem jó hasonlott, mert Brüsszel meghalljuk mindenki. Gondol valamire? De hogy 2025 januártól nem tudsz e-rollerezni. Tehát egész egyszerűen nincs rollerbérlés, és nincs az elektromos rollereket úgy, ahogy van leállították. Nem feltétlenül ez a megoldás, de miért nem veszünk át valami európai szabályozást, ahol ez működik, ahol ez ki van találva, ahol ez jól van kitalálva, ugye más, ha bérelsz, más, ha sajátod van, más, ha elektromos biciklivel mész, valamit csinálni kell. Hát a sürgősség az tele van koponyatöréses fiatalokkal, mert állandóan esnek kelnek, és fölszállnak ezekre a rollerekre, és nem tudják őket kezelni, kicsi a kerék, jön egy gödör bukó nélkül, leakad, azonnal elszállsz.
6: Na most itt a bukó kérdés, ugye? A bukós is
7: kérdés. Na, a bukó is jó kérdés, igen.
6: Amit felelős rollerező, lásd, amit Gyulánk használ, igen ám, de ha bérelek egy rollert, nincs nálam bukó. Meg kéne oldani, hogy legyen rajta bukó, ugye? És akkor ez már egy biztonságtechnikai dolog. Még egy adat, mert Zsül mindjárt jön valami fontosra, de még egy adatot hadd mondjak, hogy a rolleres balesetek 80%-át a bérelt rolleresek okozzák. Tehát ez is egy tök érdekes.
7: Igen. Hát nem vagy hozzászokva, nem ismered, nem tanultál meg rendesen rollerezni, persze.
9: Én olvastam azt, hogy külföldön összehajtató bukós isak van, ami tudom, hogy nem egy teljes...
7: De van
9: egy ilyen kis doboz, abból kiveszed, fölrakod a fejedre, és használod
7: ki. Ez 1,8 millió, az kicsit erős azért. Tehát én értem, hogy az ügyesség is most azt próbálja szabályozni, hogy oké, a Kressz nem szabályozza, majd mi nagyon szigorú büntetést mérünk mindenkire, hát ha akkor a rolleresek megijednek. De ez megint nem a végrehajtó hatalomnak kellene ezt, hanem a Kressznek kellene valami egységes dolgot kitalálni, amit aztán mindenki betart. 2 millió azért, mert
6: az egy kérdés, hogyha mondjuk te autóval hozol ilyen fokú részegséget, tehát 2-2-t,
8: összetöröd
6: magad, és ugyanígy eltörik a vállad, az is 1,8.
7: Én nem hallottam még 1.800.000 büntetésről. Nyilván, ha a véralkohol szintet a sakár szintjén mondom, van.
6: Kettő-kettő, tehát ilyen nincs. Klinikai halál közelében volt a csávon.
7: Kettő-kettőben bele szoktak halni, tisztelt bíróság. Tehát, hogy dicsérjük meg a fiút, hogy ez két lábon, hogy ezt élő, két lábon kihordta.
8: Nem sokáig.
7: Nem sokáig egyébként. De az 1,8 az azért az nagyon túlzónak tűnik. Az nagyon túlzónak tűnik.
8: Az se feltétlenül igazságos, hogy egyébként meg kerékpározni, arra csak az a szabály vonatkozik, hogy amíg az alany biztonságos kerékpározásra alkalmas állapotban van.
6: Tehát három sört megiszol, attól te még mondjuk biztonságos vagy, vagy kettő, tök mindegy, hogy mi a mérték.
7: Na de ez egy pontos szabályozás.
8: Ennek ha nincs bringál, a határértéke. Hát én azt gondolom, hogy 3 deci igen, tömény után
6: de
8: is biztonságosan.
6: De ott a rendőr eldöntheti azt, hogy ha téged megállít biciklivel, hogy te mennyire mentél össze-vissza. Ha nagyon, akkor büntethet. Ha nem, akkor úgy látja, hogy te két sör után még szuperül vezetsz biciklit, ott nem büntet. Ha két sör után elkap rollerrel, még ha nem is látszik rajtad, az már büntetés, mert ez autónak, vagy hát nem autónak, hanem járműnek minősül.
7: Oké, okay, és miért veszik el a jogosítványát? Tehát ő rollerezett, mert berúgott.
6: Mert autószerűen eszközt vezet.
7: Na de nonsense. Tehát, hogy nonsense, hogy bukod az autós jogsidat, mert most én fölülök egy rollerra, én véletlenül elesek azzal a rollerral, vagy okozok valamit. Mi köze annak, hogy én ezt nem autóval okoztam, bocsánat, én rollerezt, béreltem egy rollert.
6: És a azért motorral okozod, az sem
7: hát ugyan? A motorhoz már kell egy jogsi, azt megszerzed, motorral okozod, de elveheti a motoros jogsidat.
6: Is.
7: Vagy akkor
6: idő.
7: Legyen jogsid, de ne bukjam már az autós jogsimat. Értem a szigorítást, de most egy másfél évre elveszik az autós jogsidat, mert elestél egy rollerral. Tehát a kettő nekem nincs azonos kategóriában. Ugyanakkor értem, hogy ittosan vezeted, de befizette a büntetést, a hülye magát törte össze. Tehát nagyon katyvasz a szabályozás igazából. Mindenki
8: hát
7: balra jobbra néz, nincsen.
8: Igen, most nem tudod,
6: hogy azért van. Vagyunk így ezzel a témával, mert ránézel egy rollerre, és nem érzed úgy, hogy ez egy közlekedési eszköz. Az egy másik dolog. Mennyivel megy az ön rollerre, Gyula? Ha ki van ütve, ugye, mint a tied?
9: Nem, ha nincs ki ütve,
7: mennyivel
9: az, az 35-tel.
6: 35-tel? Hát egy korrekt csávó vagy, igen. Azért én tudom, hogy ezt hol kell elvágni, melyik kábelt, hogy ez 70 legyen.
7: Tud olyat is, nem ez a típus, de van ez olyan, nem. Ami van. Igen, azzal mentem haza egyik balatoni éjszaka, Zamárdi Bosszárszóra.
8: Mennyivel?
7: Hát az nem volt egy...
8: És milyen állapotban?
7: Szengedd el.
8: Volt egy ilyen hónod alatt?
7: Plázsos buli után, nem a sajátok után, de mentem, mondtam, mi ez itt róla?
6: Na csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy 70-nel mondjuk motorkerékpáron már cicereksz, hogy azért 70-nél már történhet valami. A roller maga, mint gyerekjáték van egy kicsit az agyunkba, érted? Hogy gyerekként rollereztünk, és ha egy roller megy 70-nel, akkor azt mondjuk, hogy de hát ez csak egy roller.
7: De igen.
6: A motoron már fölveszed a protektoros kabátot, protektoros nadrágot, a magas szárú
7: igen, de, az, de azzal már azért közlekedésben veszel részt. Hát de azért ezzel nem mész úgy a főúton, ezzel azért
6: a
7: bicikli úton
6: mész már meg át az Erzsébet hídon mennek.
8: Egy kerekű rollerrel néztem múltkor, ment mellettünk 50-nel, baszki, hát fel sem mernék rá állni, és az meg ment 50-nel.
7: Jó, nekem akkor sincs érvényben az, hogy a jogosítványomat bukom. Tehát én ezt a kettőt nem tudom összetenni. Tehát, hogy az én megszerzem kocsira a jogsimat, és én rollerezek, és elveszik a jogsimat, menjenek már fenébe. Miért nincs zéró tolerancia? Mit tökölünk itt az alkohollal? Rollerezel, nem ihatsz?
6: Ez van.
7: De nálunk ez van?
6: Ez
7: nem
6: van.
7: De nem az van, hogy
8: nem tartja a bicikli. Az bicikli.
7: Jó, de akkor legyen ott is. Tehát semmi.
8: Pont azt mondom, hogy igazságtalan. Így van. Tehát a biciklis az ihat, a rolleres meg nem.
7: Ő eldöntheti, hogy mennyit iszik, de a rolleres sem mennyit nem ihat.
8: Amíg én biztonságosnak vélem, hogy én biztonságosan tudok közlekedni biciklivel, akkor én lehetek akár sakár részeg is, ha nem állít meg a rendőr, akkor én bemehetek 2,2 ezrelékes véralkohol szinttel a forgalomba. Úgyhogy tök részeg vagyok. Tehát, hogy ez nem igazságos. Ez
7: teljesen fura az egész szabályozás.
10: 2023-ban kitiltották Párizsból a kölcsönözhető rollereket, nem véletlenül, tehát olyan sok halálos baleset volt belőle, hogy azt mondták, hogy ennyi volt. Most a Vitézi Dávidnak olvastam ugye a nyilatkozatait, dolgoznak ezerrel egyébként ennek a szabályozásán. Hajnalban csodákat látok, Balázs, csak tudnám mondani neked, a Ferenciek terén külföldiek sörrel a kezébe ketten állnak a rolleren, és hasítanak össze-vissza a Ferenciek terén. Jönnek át a hídon, mennek a Gellért tér irányába, olyan szinten erős, hogy így nézem, hogy úristen, és mennek 50-60-an.
7: E-bike-okra kell cserélni, mondom, nagyon sok skandináv országban már roller nincs, bicikli van. Kulturáltabban mész, két kereke van, nagy kereke van, nem tudsz olyan gyorsan menni, 25-nél leszabályoz, sokkal kevesebb baleset van, tehát ott eltűntek a rollerek. Jó, egész egyszerűen. És ugyanúgy a Lime-ot bérlet, Lime, csak már ők is átálltak a bringa bérlésre.
6: Mert ezt a fajta bérlést ugye a rollerrel könnyedén meg lehet oldani, e-bike-okat nem hagynád kint az Andrássy, hogy akkor jössz, lecsipantod és mész.
7: Hát,
6: plusz,
7: na ez megint az, hogy mi nálunk nem lehet, mert ellopják. Hát mondom, menjek Kopenhágába, nézd meg, mi van. Tehát, hogy csak e-bike-ok vannak, bérelhető lájmos e-bike-ok.
6: Vagy hogy... akkor ott van a közlekedés azon része, amikor a rolleres azt mondja, hogy jaj, esik az eső, fölpattanok a buszra, a rollert összehajtod, így magad a biciklivel nem engednek föl. Érted? Tehát, hogy van egy csomó
8: jó,
6: praktikus...
8: Jó, de babakocsival meg felszállhatsz. Nem foglalak akkor
7: jó, de saját rollerrel, ja, hogy saját rollerrel nem szálltok föl. Aha.
6: De saját rollerrel fölbusz, mert
7: azt hát a bérlő nem száll föl buszra a rollerrel. Azért akkor lecsippantod, leszállsz róla, igen, és az irányos, hogy lájmos rollert viszont.
6: Csak hogy miért nem bringa? Mert a bringát például nem tudod fölvinni. A buszra nem engedik föl a biciklit Budapesten. Nem. A rollert összecsattintod, fölszállsz vele, semmi köze hozzá.
8: Azzal kapcsolatosan van bármiféle szabályozás, hogy például ki vagy hány évesen bérelheti, mert hogy én ilyen 10-12 éves gyerekeket is látok rajta, akik nyilván elkérték apának a bankkártyáját, és azzal fizetnek, de senki nem ellenőrzi azt, hogy például 6-8 éves, vagy 10 éves,
10: van, a
8: és
10: hárman
8: állnak rajta, így egymásba kapaszkodva. Tehát, hogy ez egy, jó, tehát egy muszáj ezzel valamit kezdeni, meg nonsens az egész, hogy nincsen erre szabályozás, miközben 40-nel, 50-nel kimennek a forgalomba, tehát valamit kell vele kezdeni, de ez
7: ja, 1,8 nagyon dolgoznak rajta,
8: ez
7: 1,8, hogy
8: ez nagyon combos.
7: Az 1,8 az combos, igen. Ha rollerből levizsgázom, megkapom a B-jogsit részemről, oké?
6: Okay.
7: Én ezt az egész ügyben ezt tartom, csak felháborítanak. Nem, a jogsinkat nem adjuk a rollerezünk, bocsánat. Tehát azért a kettőt ne hozzuk már össze.
6: Na most például akkor egy jót vetettél föl, ugye nagyon sokan vezetnek nagy teljesítményű roller, mindenféle képzés nélkül. 50-nel megy a városba, és az első jobbosnál fogják úgy telibe csapni a csávót, mert nem tudja, igen, mi a jobbkész szabály. Nem tanítják az általános iskolában a kreszt, nagyon nagy hiba, és ők úgy szállnak fel a nagy teljesítményű rollerre, ma már ugye ez szabályozva van elméletek, de biztos vagyok benne, hogy 10 ilyen rolleresből mondjuk 5-öt el tudsz kapni, aki életében nem járt kresztoktatáson, hogy ő úgy közlekedik, és átmegy a járdán, ami ugye tilos, jobbosba úgy megy bele,
7: nem tud,
6: a belvárosban előttem 100 000.
8: Nekik elvileg egyébként a biciklisávot kellene használniuk?
7: Te Júli, én már sem tudom, ezek használnak mindent. Múltkor az Erzsébet időn egy kis csávónak motorról így átöntegettem, hogy király vagy haver, ott csapattam mellettem, érted?
8: És próbáltad leelőzni, de nem sikerült.
7: A GS-ről, ott poroszkáltam egy 50-es, jött mellettem egy mosolygó 14 éves. Hát mondom, anyukát tudja, haver, mutattam neki motorról, hogy menő vagy kis srác, röhögött, kis bukó volt rajta, úgy csapatta át az Erzsébet időn, te mit csinálsz itt?
10: Meg hogyha neki megy egy gyalogosnak, azért azt is tisztázzuk. Tehát itt most arról beszélünk, hogy ő nem vesz észre a jobbost, meg ütközik. De mi van, hogyha neki megy egy gyalogosnak 40-nel?
7: Hát az akkor...
10: Ne tóthal meg.
7: Ne járjon konkrétan arra a gyalogos. Hát
10: járdán rollereznek.
7: Most elvileg ugye ott van nekik a bicikli út, nem azon megy. Ő már járdán nem mehet. Figyeljetek, én nekem egy vakon vagyok a szabályozásban, nem tudom. Tehát, hogy...
10: Nem mehet és nem mehet.
7: Vagy
8: nincs
7: egy kicsit vadnyugat ez most igazából.
10: De mehet a járdán, mondja Zsül, 5-tel. De nem 50, mert hanem 50.
8: Hát akkor toljad.
6: Igen. És itt megint azon, hogy nem rossz a szabályozás, mehet a járdán 5-tel. Ki tartja be?
7: Senki. Nem tud betartani. Hát nem tud betartani.
6: 5-tel hagyjad már.
7: Na jó, hát majd most készül valami, aztán meglátjuk, hogy ezt így sikerül-e egységesíteni. Biztos van egy csomó olyan nálunk kicsit szerencsésebb fejlődés törvényű országok, ahol ezt jól megugrották, hogy hát kéne venni valamit, nem? E-bike-ok, rollerek, bérelhető rollerek, lime-ok, nem tudom, de valamilyen működő rendszert azért ők meg nem kell újra föltalálni itt valami
10: nagyon
7: nagy
10: dolgot. Biztosítás van, és nagyon sok erről a bérelteket kitiltották. Nem tudták megoldani.
6: Balatonparton egy csomó sétányról, azt hiszem Füreden se lehet most már rollerrel végigmenni, mindenhol.
7: Kirakják őket. Őket.
8: Dob fel már most a részre. Ja. Most még jó áron el tudom eladni. Megérkezik, múlva. Mit érti, az kirántja alólad a rollert.
7: Fél év múlva beszakad a rollered ára, úgyhogy igen. Tehát 1,8 millió és másfél év jogsi elvétel.
6: És most ezt emelni akarják 2-2-re.
7: Combos.
11: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
5: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
6: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
8: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
3: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: reklámkukac@mcdb.hu.

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Elkezdődött az iskolások számára a vakáció. Hétvégén megérkezik az igazi kánikula. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok.

0: Kommunikáció. Ma van a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdúbihari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőrszolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését. Utolsó napjukat töltötték az iskolában a diákok pénteken. Véget ért ugyanis a tanév, és elkezdődött a nyári szünet. A Debreceni Tankerületi Központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os búcsúzott az általános iskolától. Szeptemberben pedig csaknem 1250 kisdiák lépi át majd először az iskola kapuját.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vígadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig. A kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 4034.
1: A DV Parking információit hallották.
0: Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csaknem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
2: Igen, nagyon.
1: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
2: Na, zaklattak? Ebben a korban örülnöd kéne neki.
1: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye, ha legalább az ellenállás látszata.
3: De miért én jövök itt?
1: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, na, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
2: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
1: igen,
2: mondom.
1: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
2: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
1: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van
2: rajta.
1: Kijött
2: elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
1: Akkor azért a mama oda tette Pongyola az estéket. Na,
2: hát Pongyola, mi van rajtad? De
3: hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
2: Mi a poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
1: Na mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó.
3: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
1: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
2: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asztalterítő van rajta.
1: Nem mondd már!
2: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabrosz, érted? Meg is sötétből öltözött.

0: fajta, gyerekek, az a fajta csipke melltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli
1: nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
0: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat, ezeket a retro vonalat, érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtene egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadonak, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom volt.
2: És mi szkárlat letéptem, és ruhát hordom belőle. Hihetetlen,
1: egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél. Mindig sötétbe kell öltözni. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már...
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
2: környe,
1: ezeket akarják lehajtni a mosógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt. Adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
0: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól fölöltöz, egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy úgy általában ciki?
1: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
2: Indulja Balázs, indítja.
0: Fel tudsz ülni.
1: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom,
2: vagy, vagy ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a láncidot, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
1: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rá átszáll.
2: Érzelmileg kötődök.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
2: Ki ugye, úgyhogy...
0: ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak már nem lesznek magától. Ilyen problémái.
1: Ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira... De most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság szokó férfiakat, mint Zsűrű. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadság szokó embereket. Itt van például Gyula.
2: Nekedik a tapasztalat.
1: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
0: Már ha ez szüretnek minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből a szemben a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamnak. Ez már az.
1: Most fölveszel valami hasonló felsőt.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfi, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: Én is leszek előtted szexi.
1: Hát a szűk nadrág domborodó ing
0: az bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
0: Igen, meg nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Vagy... Ide jön valaki egy kis fehér nadrágban, kicsit látszik, hogy a bugyi nem, ki látod a térted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
0: Egy szép, érted?
1: Most ide egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazod.
1: Megigazod az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is, amikor például a Szilárd egy... jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd.
0: Ritka
1: látjuk, jól felöltözve.
2: Egy vas is tud szexi lenni.
1: Persze, ne, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az innek, és akkor kilóg a szőrös kar, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
1: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezetten.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne lenni, tudom, igen.
2: De belőle diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Ja, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogy mondjam, nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát többé egyre kevesebb, de van.
3: Na,
0: nem is beszéltünk. Nem is beszéltünk a cicikről. Itt a kivillanó melltartó is, ja, az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy nap.
1: De most ez, ami a Julin van. Most tök komolyan kérdezem, most ez komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogy ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? De csipkével bizony. Nagyon adja.
3: Sejtelmes.
0: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézett.
0: Azért, mert valamin csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit... Okay, mindig eszem, mi a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Károly utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet.
0: Jó, most mondta, hogy érzel az öreg szagot.
1: Nyikorgott a parketta.
2: Kicsit szotüdülő szag volt.
1: Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappal, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden.
3: Igen.
1: Szóval, de hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát, hogy ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem üse, az se. Az se.
1: Hát a csipkés fehér nemű, az szerintem...
0: Hát ez az!
1: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
0: Neked most a Juli vállalban?
1: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen.
1: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok.
1: Mi csak ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
1: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, hogy is.
2: Combfix?
1: Hogy combfix, az melyik?
2: Amikor rajtad van.
1: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is szép.
3: Te nem szereted a harisnyát egyszer erről.
1: Igen, Rika Ordi.
0: Igen, sorry.
3: Sajnában nem szereti, azt mondta.
2: Igen, combfixet nem szereted nőni.
1: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem? Ilyen...
2: Hát vagy nincs összekötve. Vagy
0: nincs összekötve, a lényeg, hogy combnál van egy gumis
1: rész. Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
0: én
1: vagy, Ferenc.
0: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán akkor már...
3: Nyilván!
1: De ők meg úgy érjük meg, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
1: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
0: Hát, de
1: nem.
2: És ha leveszem?
0: Akkor már...
1: Ja, hogy a zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
0: Hapsi szólhat erre, hogy kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom a dresszkódot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
0: És akkor fölöltöztetik a
1: júdit? Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: 1.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
3: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
4: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
5: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
12: Több helyre vágysz, de nem mondanál le a kedvező árakról? MGZS benzinmodellek júniusban már 7.199.000 forinttól, készletről 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Próbáld ki az MG modelleket és gyűjtsd be a kedvezményeket. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Változhat a közmeghallgatások rendje. Ma ismét felbőnek a salak motorok. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Változtathat a közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendjén a debreceni közgyűlés jövő héten. Pap László polgármester arról nyújtott be előterjesztést, hogy a közmeghallgatásokat ne a rendes ülésen tartsák majd meg, hanem lehetőleg a közgyűlés napján, délután 5 órától, hogy minél többen élhessenek a hozzászólás lehetőségével. mivel a Városháza nagy tanácsterme korlátozott befogadó képességű, ezért a közmeghallgatásoknak más helyszínt is választhatnak. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma délután 4-kor. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
0: Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Topic, Fastboy, Forget You, 43. A 42. helyről játszottam David Guettától Alessio-tól a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksomi, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Repeat It, 40. Single Soon, Selena Gomez, 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 35.

0: Az igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén.
1: Sziasztok, és Feri vagyok. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Rádió

következik, és a Hug Yourself. Ez nem egy klasszikus önszeretett himnusz, Comrade, vidd bele egy csavart. Egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Comrade azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself a 32.

Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a One Republic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims popballadája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt. De ez most nagyon itt van. Save Me Tonight! A 20

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren,
2: Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetriest és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
12: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
13: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Indul a Nébih nyári szezonális ellenőrzése. Balszésőt igazolta a Deac férfi kézi csapata. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Balszélsővel erősítette a Deac férfi kézilabda csapata. Szepesi Zsombor az élvonalban szereplő Nekától érkezett a Debreceni Egyetem együtteséhez. A 22 éves balszélső Mezőkövesden kezdte a karrierjét, de a Szeged és a Ferencváros játékosa is volt. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Ugyanis ő maga alapította két producertársával, barátjával, Manuellel és Luigival, a Bambolé pedig jelenleg is a kiadó egyik legnépszerűbb, legtöbbet pörgetett trackje a streaming platformokon. Alex Kenji, Bambolé, a 24.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden, R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádiókban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nigel Lane. Imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Rádió 1, ez a Top 50, ahol Ray Dalla a Where Is My Husband után a 19. helyen a Butterflies áll Martin Garrix-től. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4 Duna

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Taylor Swift, Opel Eye-t, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az imént Cabaret dalaszolt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Rádió egy top 50, a 9.
0: Sam Feld és a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A te

Not Like Mine a 9. Nyolcadik lett Accenttől, Szerától, Misha Millertől a Don't Leave. Loi, Get Lucky, a 7. Hatodik lett Ray Dalton és a Blood Running. Ötödik az olasz DJ Hyperton, Norma Jean Martinnal, Out of My Head. Még mindig lépdel előre, és már megközelítette a dobogót. 4. BB Rexha és a New Religion. Ed Sheerantől az Azizam, a 3.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyár dalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50 legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskáruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Új MGZS Hybrid Plus készletről júniusban már 8.399.000 forinttól. Modern full hybrid technológia, 5 literes VLTP átlagfogyasztás és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garancia. Ideális választás a család minden útjára. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márkakereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
12: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
13: Hű, stabil optikai net féláron.
14: Bizony, ennek a felesen tréfa.
15: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
14: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
2: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Megérkezett az igazi kánikula. Kapust igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Megérkezett az év első komoly hőhulláma. Keddig másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén. A rekkenő hőségben sokan a vízpartok és a strandfürdők felé veszik az irányt. Az Aquaticum Debrecen strand színes program kínálattal várja a felfrissülni vágyókat a hétvégén. Idén is vár kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
10: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
2: Rádió
10: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermej.

Hát nagyon kellemes hétvégét, szombat délután kívánok Önöknek. A Rádió Egyen, ez már a Daily Mix, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Nyakig csücsülünk a nyárban, ez mindenképpen jó hír, és remélem az is, hogy egészen kettőig együtt vagyunk. A mikrofonnál, a DJ pultban, a lemezjátszóknál, aki az első órában mixeli Önöknek a legnagyobb kedvenceket, az Keserű Tomi. Egy órától pedig indítom, ahogyan már megszokhatták, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Közben jönnek azért infók, például a tömegközlekedőknek, vagy éppen az utakról is várom a híreket. Használják az SMS Viber számunkat bátran, 0620 95 95 395. Nagyon szépen köszönöm, és akkor csapjunk is bele a dolgok közepébe, már is megpörgetjük a hangulatot, jön Hypeton és az Out My Head itt a Rádió Egyen a Daily Mixben.

Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, ez meg a tömegközlekedőknek egy jó hír. Befejezték az útépítési munkákat a Füredi út irányában található vízmű elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében, ezért péntektől, üzemkezdettől a 21-33-33-E, 71-71-A, 71-H jelzésű autóbuszok és a 971-es és 973-as éjszakai járatok újra a megállóhely érintésével közlekednek. Köszönöm szépen a figyelmüket, baleset és büntetésmentes jó utat kívánok mindenkinek, egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen a Daily Mixben, jön Fast Boy, ez a Good Life.

Rádió Egyen a Daily Mixben az állatbarátoknak is hozok egy hírt, ugyanis ingyenes ivartalanítási akcióra várják a hajdubihari kutya tulajdonosokat. Támogatott ivartalanítási akciót hirdetett a Bodolai Ferenc Adda Mancsod Alapítvány. Hajdúhatházról, Derecskéről, Sárándról, Konyáról és Tépéről várják a gazdák jelentkezését, akiknek szukakutyájuk van, és szeretnék ivartalanítani, de nem engedhetik meg maguknak a költséget. Feltétel nincs, jelentkezni a 0630 126 94 95-ös számon lehet 9 és 15 óra között. Köszönöm szépen a figyelmüket, hát gondoljanak a négylábú kis kedvencekre. Az ő érdekükben történik mindez természetesen. Nálunk pedig itt a Rádió Egyen a Daily Mixben önöknek szólnak az igazi mai slágerek. Itt van Szigala és a Riptide.

A Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jönnek az ünnepeltek szombaton június 20-án. Itt vannak a Ráfael nevűek, ez egy héber eredetű bibliai név, a jelentése Isten meggyógyít. Aztán meg lehet köszönteni a Margitokat, a Koppány nevűeket, a Florenciákat, a Florentinákat és a Benginákat, és természetesen a szülinaposokat, úgyhogy Isten éltesse önöket. Én is készültem, jelentem egy újabb igazi mai slágerrel, de ne aggódjanak, nem én fogok énekelni, ezt inkább rábízom a profikra. Jön Loi és a Get Lucky a Rádió Egyen a Daily Mixben.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 20-a 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat vagy más kapcsolódó szabályokat.
1: Közben ma tovább csökkentek az üzemanyagárak Debrecenben is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a felosztatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét, mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, mely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a Civisvárosért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt jövő csütörtökön tárgyalja a testület. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdubjari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőr szolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését.
3: Jelen állás szerint nagyon sok érdeklődőnk van az állomány köréből, olyan kollégáink, akiket korábban együtt dolgoztunk, és élethelyzetek miatt valamilyen oknál fogva a megélhetés miatt máshol kellett keresni a kenyerüket, viszont most ezen a fórumon is mondom, hogy várunk minden olyan kollégát, akikkel korábban szívesen dolgoztunk.
1: A teljes adást megnézhetik a Médiacentrum Debrecen YouTube oldalán és a Dehíren. Utolsó napjukat töltötték az iskolában a diákok pénteken. Véget ért ugyanis a tanév, és elkezdődött a nyári szünet. A Debreceni Tankerületi Központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os búcsúzott az általános iskolától. Az utolsó tanítási nap már a vakáció jegyében telt a Lórántffy Zsuzsanna általános iskolában is, de akik javítani szerettek volna eredményeiken, még megtehették. Erről Cifra Ildikó igazgató beszélt.
4: Még az utolsó projektmunkákat értékelik a kollégák, még a hiányzó jegyeket még most pótoljuk. Már hetek óta egyeztetnek az osztályfőnökök a szaktanárokkal a magatartás szorgalomjegyekről, szóval készülünk az osztályozó értekezletre. Előtte való napokban már zajlottak az osztályozó vizsgák a külföldön lévő tanulóink számára, illetve az egyéni tanrendeseink számára.
1: Debrecenben a középiskolákba 6, illetve 4 év folyamos képzésre mintegy 1000 tanuló nyert felvételt. Szeptembertől pedig 1250 kisiskolás kezdheti meg iskolás éveit a tankerületben. Megérkezett az év első komoly hőhulláma. Keddig másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén. A rekkenő hőségben sokan a vízpartok és a strandfürdők felé veszik az irányt. Az Aquaticum Debrecen Strand színes program kínálattal várja a felfrissülni vágyókat a hétvégén. Az idei strandszezon ráadásul különleges, hiszen a debreceni fürdőkultúra 200. évfordulóját ünnepli. Ez alkalommal pedig különleges akcióval készülnek. Kovács Dániel marketing igazgatót hallják.
5: A 200. évforduló égisze alatt kiadtunk egy Grand Spa 1826 nevezetű bérletet, ami kifejezetten egyedi abból a szempontból nézve, hogy minden fürdőegységünk elérhető vele, így a vendégeink egy betekintést tudnak nyerni mindabba, amit mi kínálunk.
1: A szakemberek viszont felhívják a figyelmet a hőség veszélyeire. A következő napokban ugyanis 35 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csaknem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakában nyúló rendezvénysorozat középpontjában. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a De Híren olvashatnak. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Andrejev a Levski Szófiánál nevelkedett, és 19 éves korában igazolt Hollandiába. Ezen kívül pedig Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. Barát Norbertet, a Speedwolf sportszervező ügyvezetőjét hallják.
6: Bravo számba ment, hogy bevelekedte magát az U19-es EB döntőbe 16 évesen, és nem is titok, hogy azért hoztuk most ide Debrecenbe, vagy igényeltük ezt az U19-es EB elődöntőt, hogy most innen hazai pályáról sikerüljön ezt a bravót megismételnie.
1: Az EB elődöntő ma délután 4-kor kezdődik.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
7: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Szombaton a Rádió 1-en a Daily Mixnek itt a vége, jönnek a program lehetőségek, utána pedig startol, természetesen Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Kezdésként érkezik majd a Hertz és a Purple Disco Machine közös dala, ez lesz a Wonderful Life itt nálunk a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Hű, stabil optikai net féláron.
5: Bizony, ennek a felesen tréfa.
4: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
5: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
6: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Ezekben a napokban zajlik az országos színházi találkozó a Csokonai Nemzeti Színházban. Egészen vasárnapig a darabok mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok várják az érdeklődőket. A teljes program elérhető a csokonaiszínház.hu honlapon. Idén is vár kicsiket és nagyokat a Múzeumok Éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a De Híren olvashatnak. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál Stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma délután 4-kor. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. A nyári szünet kezdetén különleges programmal készül a Debex Park Debrecenben. Ma rendezik ugyanis a Debex Night-ot, amelynek ideje alatt a park meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat. A zenei szolgáltatás este 7 és 10 óra között zajlik, a parkot pedig éjfélig használhatják a látogatók. Állatbarát jógázásra várja Kassa Mónika jógaoktató és Donkó Zsófia hárfaművész a mozdulni vágyókat vasárnap 18 órától a Nagy Erdőben, a víztorony és a stadion közötti füves területen. A résztvevők anyagi hozzájárulással segíthetnek, de vihetnek tápot, jutalomfalatot, játékot vagy egyéb állatok számára hasznos adományt is. A befolyt adományokat a Bodolai Ferenc Adda Mancsot alapítvány részére ajánlják fel a szervezők.
6: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Keserű Tamással. Csak igazi

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy további nagyon szuper hétvégét, szombat délutánt kívánok önöknek június 20-án. Ez már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Kettőig itt vagyok, a mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi, és várom önöket nagyon sok szeretettel, jó zenékkel, továbbra is infókkal, és hát én is várom a híreket például az utakról. Ha levadásznak egy trafipaxot, akkor azonnal üzenjenek, pötyögjenek, használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395. Én pedig adom az aláfestést, már is jön Martin Garrix és az újdonság, ez már a Butterflies itt nálunk a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát ahogyan korábban is mondtam már, benne vagyunk a nyárban, de sajnos van ennek egy árnyoldala is, a szúnyogokra gondolok jelen pillanatban. Viszont itt a jó hír, környezetbarát biológiai szúnyoglárvagyérítés kezdődött Debrecenben. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezik a készítményt. A szer kizárólag a csípős szúnyogok lárváira hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A biológiai gyérítő egy olyan baktériumot tartalmaz, amely spóráit elfogyasztva a lárvák elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. Szakemberek a város több pontján folyamatosan figyelik a szúnyoglárvák mennyiségét, és ha kell, alkalmazzák a lokális gyérítést. A Civakva program eredményeként nőtt a vizes élőhelyek száma a városban. A zöld kódex előírásait követve a szúnyogártalom megelőzésénél is fontos szempont a hatékonyság és a környezetbarát szerek használata. Köszönöm szépen a figyelmüket, le a szúnyogokkal és fel az igazi mai slágerekkel. Már is Alex Warren érkezik itt a Rádió 1-en, ez az Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, még egy info a közlekedőknek. A Vámospércsi út irányába található Komáromi Csipkés György tér megállóhely környezetében útépítési munkákat végeznek, ezért egészen július 31-én pénteken üzemzárásig az érintett megállóhelyet lezárják. A Zégner tér felé közlekedő 11-es autóbusz a 100 méterrel előrébb található helyközi autóbusz megállóhelyen áll meg. A Veres Péter utca, Haláp, Kéknyelő utca, Kinizsi nyomda, Borzán Gáspár utca, Vámospércsi út felé közlekedő 25-37-37A, 41-41Y, 45 és a 125-ös autóbuszok, pedig a 200 méterrel hátrébb a Faraktár utcán kialakított ideiglenes megállóhelyen végeznek utascserét. Erről ne feledkezzenek meg. Jó utat kívánok a tömegközlekedőknek is természetesen, a Rádió 1-en Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában Taylor Swift segítségével. Ez már a The Fate of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lejárt a műszakom, hölgyeim és uraim, úgyhogy búcsúzom. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, de holnap vasárnap délben ismét érkezem itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, úgyhogy várom önöket nagyon sok szeretettel. Addig is nagyon szuper hétvégét kívánok, maradjanak velem, velünk. A Rádió 1-en már is érkezik Ray Dalton. Ez a búcsúdalom, jön a Do It Again. Hello mindenkinek!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ó, már megint koszos az autóm.
9: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
8: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
10: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
11: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
10: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
11: Reklámkukac mcdb.hu.
12: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Pontos vasútvonalon kezdődnek pályakarbantartási munkák. Marad a kánikula délután. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyag piacon. Pályakarbantartási munkák kezdődnek ma a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. Ez a vonal nem csak a budapesti elővárosi közlekedés egyik gerince, hanem a debreceni, nyíregyházi, szegedi távolsági forgalom, valamint a nemzetközi és tehervonati közlekedés szempontjából is kiemelt jelentőségű. Számolt be Vitézy Dávid miniszter. A MÁV csoport közölte, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon módosításokra kell készülni több hónapon át.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
13: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: A DV Parking információit hallották.
13: A nap hátra levő részében marad a napos idő térségünkben. Néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
0: Ez a Rádió.

Ha nyár, akkor Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és ha Rádió 1, akkor a kedvenc zenéink, a legfrissebbek közül itt van Taylor Swift és az Opel Eye.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na pörögjön tovább a nyár hangulat. Stadium X, Metzger Viki, Rádió 1-es DJ-k és az ő dalukat indítottam el most. És hol lehet majd elcsípni a Rádió 1-es lemezlovasokat egy szuperfesztiválon? Például a Dunapart Festen, július elején. Úgyhogy a jövő héttől szórjuk majd erre a fesztiválra is a páros

aki zenélni fog? Hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt tisztelegve. Most jön

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái. DJ Juni

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akciózárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Kiemelt kedvezmények, azonnal elérhető készlet, és júniusban akár 3 millió forint MG kedvezmény. Városi autót vagy családi SUV-t keresel? MG modellek már 5.999.000 forinttól, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
12: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
14: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Az alpolgármesteri illetményeket tárgyalja a közgyűlés. Ma ismét felbőgnek a salakmotorok. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő hét csütörtökön tárgyalja a debreceni közgyűlés az alpolgármesteri illetményekkel kapcsolatos határozatot. Ennek az az oka, hogy a jelenleg hatályos törvény szerint július 1-ét megelőzően kell a képviselőtestületeknek ebben a kérdésben döntést hozni. Pap László polgármester Facebook posztjában úgy fogalmazott, Debrecen közgyűlése az életmények meghatározása kérdésében, mint minden más esetben, a hatályos jogszabályok alapján fog eljárni. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál Stadion ad otthont a Salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma délután 4-kor. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. A nap hátra levő részében marad a napos idő térségünkben. Néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

megy, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, senki ne süljön le a nyári szünet első napján, vagy a nyaralása első napján, a mázlisták. Magas most az UV-sugárzás, úgyhogy csak óvatosan,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. Two steps to the rhythm.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már a tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci BB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia-Japán mérkőzés ma a foci BB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

slágerét indítom, mindenhol ez fog szólni, külföldön és Magyarországon is. New Religion, itt van BB Rexa, aki szegény annó kapta az ívet rendesen. Nem elég, hogy a kiadók azzal bombázták a pályája elején, hogy túl nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Loi! Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Loi indítja. Ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajó.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 23.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Új MG3 Hybrid Plus már 6.949.000 forinttól. Sportos megjelenés, innovatív full hybrid hajtás és akár 195 lóerős rendszer teljesítmény. Mindez 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Ne hagyd ki a júniusi ajánlatainkat. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
6: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezd velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
3: Mert a három DJ legenda

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Idén is vár kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csaknem 100 program várja a látogatókat ma. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a De Híren olvashatnak. Térségünkben holnap változóan felhős, napos időre lehet számítani. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. Reggel 28, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

legkevesebb eséllyel ilyen. Amúgy vasárnap is kapunk 36 fokot maximum, úgyhogy a nyár folytatódik, a Rádió 1-en pedig a nyár kedvenc igazi mai slágerei pörögnek megállás megszakítás nélkül.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágervel. Remélem tetszettek így a délután folyamán a zenék. Jön Kuki, és magasabbra pakolja a lécet. A Kuki Weekendben 5-től Before Party Show, aztán kívánságműsor, úgyhogy csak Györke Attila lép le. A nyár kedvenc zenéje az igazi mai slágerek. Itt ma

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Kompakt méret, lendületes vezetési élmény és kiemelkedő árértékarány. MG3 benzinmodellek már 5.999.000 forinttól készletről. Júniusban különleges nyári ajánlatokkal és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával lehet a tiéd az MG3. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
7: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
9: This is the World is Mine Radio Show.
7: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a felosztatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Térségünkben holnap változóan felhős, napos időre lehet számítani. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. Reggel 28, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show.

Live csatorna. Lehet üzeni SMS-en, Viberen a 0620-311-111-re. Mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül. Érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

Az érdekes MSZ-t szól, szia kuki, mai üzenet kicsi szívemnek, remélem a nagy melegben tudsz üvösre menni, sokat inni, pihenni, lélekben velem lenni. Szót fogadtam, lehűltem, a folyadékot potoltam, már csak az estét várom, hogy függőségem te oltasd, addig is ilyen zolimádak szeretlek, csók, baba.

Sam címe Fire. Kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről, ez a legújabb dalunk, még egyszer mondom, sokat dolgoztunk érte, és remélem, hogy tetszeni fog nektek, jó, szóval fogjatok sok szeretettel, Cookie Corner, Fire, oh yes, hangjára maximálisan!

0: Zita nagyon sok igazi, ma is legyen megy. Jó volt ez, Joel Corey, Devotion. Szia Kuki, szeretnénk kérni egy jó zenét, mert tegnap volt a szülinapom, és ma králi tűnik, mert túl sokat buliztam. Jobban mondva, jó, Mark? Mark, pihenjen egy nagyot, ma is boldog szülinapot kívánok neked, drága barátom, jó? Oké, okay, megyünk tovább. Érkezik az egyik legújabb David Guetta. Azért mondom az egyik legújabb, mert ő általában két hetente kiszokott dobni egy új zene. De itt van mellette az egy gyönyörű Jennifer Lopez, igen, és Save Me Tonight, ez a szám címe. Ajaj, megrepetés volt. Múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 000 ember előtt fellépett David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Engem nem hívott.

0: Zenita Radio Yen. Bob, it's Radio.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Ez így van, és József Jetenekem Viberen, Hali. József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József. Hali. Jöjjön akkor Bob Sinclair. I can't wait, és nem sokára élő kívánságműsor itt a Radio Egyen. Nem szép az élet, de hogy nem. Gyönyörű!

0: Abracadabra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
0: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac@mcdb.hu

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő hét csütörtökön tárgyalja a debreceni közgyűlés az alpolgármesteri illetményekkel kapcsolatos határozatot. Ennek az az oka, hogy a jelenleg hatályos törvény szerint július 1-ét megelőzően kell a képviselőtestületeknek ebben a kérdésben döntést hozni. Pályakarbantartási munkák kezdődnek ma a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A MÁV csoport közölte, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon módosításokra kell készülni több hónapon át. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a DeHíren olvashatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Ah, Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztelő jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert ütöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, fejlesztettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Ha nem okoskodni, meg okosabbat lenni, igen.
2: Értem a célzást, mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál. Nem baj, ez jó, ahogy van. Jó, ahogy van. Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezés sem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni, Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Vagyunk egy páron.
2: Na,
1: jó. Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én, jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Kamerad, be mine! Ez következik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is lagjár megy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Engem
2: is Leventének.
1: Ja, kettő Levente van, van a túlsó végén.
2: Nagyon igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a
2: kapott? Csak a PSG kuki.
1: PSG, itt kell mondani PSG, nem G,
2: G.
1: Így van. Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert ma ballaktak, igen.
1: Jó, oké. Okay. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello, sziasztok! Hello! Jó a hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az idig Weber üzenet, itt szólanok fiúk. Szia Kuki, a szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv Niki! Ezért óvatosan, a úton vagy jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy nagyon kedves telefonáról. Szia, ki ez van szerencsém? Hogy hívnak téged?
2: Engem?
1: Aha.
2: Gábor Attila.
1: Gábor Attila, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: Szótvaszkertről, éppen a száj időszakban.
1: Na jó van, oké. Jól van, minden oké?
2: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a főd. A felirke, a tőkéket.
1: Igen, állítólag lesz egy kis eső ma, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
2: De nálatok Franciaországban is kell leerni a tőkéket.
1: Ó, Franciaországban most 38 fok font Párizsban. Már riasztó van, mindenhol riasztás, ott nagyon meleg van. Kértel tőlem Alex Kenji, Bambole, kinek szeretnéd küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
2: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Vasszágyi Zsoltinak és a kedves családjának.
1: Oké, okay. Rendben! Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm
2: szépen, hogy hívtál.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, kiattal tenni az a jó kis Ed Sheeran Camera? Kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy hát, kellett?
2: Igen.
1: Jó, van.
2: Ma bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Okay.
1: Szia, hello, hello, szia! Az idik SMS-i szól, szia Kuki, szép napot, ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyazunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri, ezt még koronozva szeretném kérni, Ellen Brook nem zenejét, köszi! Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril, remix itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifutott.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance nappellyel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Mindig aktuális! Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: reklámkukac@mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Pályakarbantartási munkák kezdődnek ma a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A MÁV csoport közölte, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon módosításokra kell készülni több hónapon át. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
2: Rádió
7: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágere.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A varaltusó végén, Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Jól vagyok, mi engedtünk már, most csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Engedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis számfelkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló, igen.
1: Most már hogy hívják ezt, nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy itthon.
1: Jó van, hát jó pihit kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia. Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki, Svájcba küldetszínek bármi pörgöset a 40. szülőnapjára. Jaj, boldog szülapot kívánok neked, drága Laci. Ohoho, de nagyon jó. Ezután, szia Kuki, Angie-nak üzenem, hogy boldog születésnapot, éppen hallgatja útközben a rádiót, és valami nagyon jó kis zenét különek neki, kerek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, jelkezik a kasszám fel, és meg egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké, indítom.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár!
1: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk, éppen itt Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Így jár sok vizet, jó barátom, jó?
2: Rendben.
1: Jó, na kettőltelem rája, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Abban Mónikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak, és mi szeretnéd?
1: Oké, rendben, Gizmo, jó munkát, vigyázz magadra, köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké, Kuki, szia-szia!
1: Szia-szia! Nincs mese, zene, Rai érkezik nálunk, és a szám címe Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában, velem itt főz neked.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy anyuka. Szia, anyuka.
2: Szia.
1: Szia. Hogy hívnak téged?
2: Anita.
1: Anita. Anita, hány gyereked van?
2: Három.
1: Három, jaj.
3: Nézd.
1: Jó. Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó. Na, Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj.
2: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagok fel.
1: Jó.
2: És ő nem az
1: egyik. Jó, van, rendben. Jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Hello, lehet érezni, hogy nyáron sinet van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk. Azizám, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: For you, I guess you moved on really
1: easily. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia!
3: Oli,
2: szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
3: Igen, mit veled?
2: Mi? Ah, velem minden oké, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát gondoltam, hogy egy pizzát akarsz tőlem rendelni, de melyik előadót szeretnéd hallgatni? Ki lenne ez az előadó?
3: Lady Gaga. Abrakadabra.
2: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
3: Persze, jó lesz.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: Papámnak.
2: Apának, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy foci labdát. Vegye nekem egy kocsit. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
3: Vegye nekem egy csokit.
2: Csokit? Jaj, de jó fej vagy, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, jó?
3: Én is,
2: viszlát. Ciao, hello, szia.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van ám a utolsó telefonáló, ki ez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Luca vagyok.
1: Luca, reggelnél a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát anyukámnak.
1: Na és mit szeretnél neki üzenni?
2: Hát megköszönni, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
1: Melyik buli? Mesélj csak.
2: Hát Balagási.
1: Ja, Balagás, jól sikerült, jó volt?
2: Igen.
1: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok nekem, mert most nyári szünet van. Vigyázz magadra és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, hogy ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től jó, az Geri. Kuki voltam és búcsúzom, hogy ugyan ma reggel néli vele szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ-estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
6: Van egy ilyen énekem, Happy PG to you! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lett.
5: De figyelj, ezen gondolkoztál?
6: Nem, ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és figyelj, csak egy mondat erejéig. Innentől kezdve megvan neked engedve, hogy elfelejtsd dolgokat. Ne emlékezzél dolgokra, és hogy olyan legyél, mint a bárány.
7: Ne. Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Én évek óta látom, hogy mit csináltak 50 pluszban.
5: Egy kifejezés még neked. Welcome to the other side. És megkezdve is. Alex Kenji-vel, a Bambuléóval köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambulé, de mindegy.
7: Én most hazamegyek.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a diszkosi Trédió Show, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben nem, mi a Bálánnyal egy ideje benne, mondjuk a Bálány nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubja egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és olyan lesz, mint a Bálány, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem, nem öltem meg.
1: De olyan lett minden. Én rájátszok.
2: Nagyon durva, és hát azért az előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezt ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, hát még mindig élek, úgyhogy valamit jól csinálok.
0: Semmi friendship.
2: Valami konzervált, de hogy
1: mi? Hát én tudom. Na, jön German Stewart, gyerekek, ő már meghalt egyébként, szegény Isten nyugosztalja, éces lett, mert hogy egy másik csapatba fotballozott, és akkor, amikor éppen erre még nem volt gyógyszer. Úgyhogy a Get Lucky 1988 egyik legnagyobb slágere volt, ennek ellenére olyan, hogy mondják ezt, olyan istenem véget ért.
0: Ez a I Should Be So Get Lucky, vagy ez
1: nem,
0: még?
1: Az egy másik.
0: Jézus Mária.
1: Én kérek elnézést, az a Kylie Minogue, nem is kell ennek ebben foglalkozni. Szóval jön German Stewart itt a Rádió egy ilyen, persze 2026-os biztonságban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attila és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezután is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire, tök jó. De amikor számon kérnek, a fogalmat is jó.
2: És elnézik, az a jó benne.
1: Mert idő után már el is hiszik.
2: Csupa jó dolog fog vele történni, ja nem?
0: Jó nembe, inkább hiszek.
1: Na, viszont ami lesz majd a Hanvainak az 50. szülőnapi bulián, az ez. Diszkosít, sorry, itt a Rádió Egyen, a Diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: zenét és az ünnepelteket.
1: Azon gondolkozom, hogy tegnap voltak egy születésnaposok, komolyan.
2: Voltak, mondta az Attila szerintem. Mondtam.
1: Igen. Jó van, csak kérdezem, hogy mondtál, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy Derzsényi Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
1: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született, hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
1: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát na, ő vezető óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
0: Így nekem van, meg az jutott eszembe a Hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a rádió egyen, de most biztonságban.
2: Küldet lehet, hogy játszom.

0: Ez a Rádió 1 Esti Show-ja, a Disco Shit Radio Show, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hamvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 Stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon Disco Shit lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy majd visszatértem, és megyek a Szeliditóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, idáig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Ha így van, jó mondja, jó beszélt. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jó lesz.
2: Most pedig valami új a biztonságos stúdióból, ez nem más, mint Elek Hume.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, búcsúzunk ma estére DJ Junior, bár Attila is jó magam, az 50. születésnapját ünneplő Hanvai PG.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd Szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fogok pörgetni majd klasszik house-okat hajnali 13:30-tól. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon van a remixek. Holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok rég és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballószögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára istenítesi Hanvai PG-t itt a Rádió stúdiójából, a Diszkosítből.
0: Köszönöm szépen.
2: Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3

0: a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mi pedig Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió Egyen, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ez pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ezt nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a Verizmen Rádió Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. A Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növi ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothingból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. You

0: Pelle Farben, Buddy Talk, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Townsend és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, mert szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher, és Townsend közöse következik a Favor, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbász, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Valósi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Mambole és az Alex Kenji természetesen, mélyen tisztelt kollégánk Hamvai PJ és Roberto Vini coverében.

0: nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Wreck the Disco, szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, Ultranate, Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, New Week a lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye hát vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá. Save Me Tonight, Arnokos remixében. Itt a rádió.

0: Lemezjátszói mögött aztán Antonio jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Veduza és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Néhány percig még nyúlvik a lemezjátszóknál. Hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok!
0: Nálunk pedig jön Sam Felt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antonio a lemezjátszói mögött.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Duna

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai. Regáli.

0: héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio

Érkezik egy nagy kedvencem, Summer és a 12-12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12-12 a World is My Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

World is Mine radio show.

0: szuper volt ám ma is.
1: Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Dó van a Go Home, éjfél után pedig a Guest Mixben, a lemezjátszóim mögött a Crazy Boys.

0: Írod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél?
4: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
4: Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
1: World is mine.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix, hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig, a Crazy Boys. I've been

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show a Guest Mixben, a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show. The Guest Mix. The Guest Mix.

0: Téllyel ennyi időnk jutott mára, remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vickivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szólnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betét dalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátra lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó kis dal is. De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja a befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő pénteken pedig Balázsék hajóznak. A Szántó Drévi kikötőből reggel 7-től indulnak sztár vendéggel. DJ Metzger Vicky és a BSV is fellép majd a hajón. Óriási élmény lesz. A Turn Me On-t indítom már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi